0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

várlak az utam legvégén. Kiben bízhatok, ha elárul az élet? Végállomás, és le is járt a bérlet. Megfogadtam, nem alszik ki a fényed. Édesapám, nem tagadom a véred. Problémás

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A jövő évi költségvetés is téma a kormányülésen. Új károsító jelent meg hazánkban. Ma is sok napsütés vár ránk. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a hétvégi erdőbényei kihelyezett kormányülésnek. Kármán András pénzügyminiszter közölte, ősszel benyújtja a kabinet a büdzsé tervezetét, amikor már pontosabb gazdasági adatok állnak rendelkezésre. A jövő évi költségvetésben 28.500 forintról 120.000 forintra emelnék a nyugdíjminimumot, sávosan növelnék az alacsony nyugdíjakat, továbbá nőne az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadéka is. A pénzügyminiszter szerint az intézkedések 123 milliárd forintba kerülnek, a fedezet biztosított. Bírság járhat azért, ha valaki engedély nélkül gyűjt tűzifát az erdőben. Sokan azt gondolják, hogy a földön fekvő ágakat és fadarabokat bárki hazaviheti. Ezek összeszedésének feltételeit azonban az erdőgazdálkodó határozza meg. Élő fákról vagy cserjékről tilos levágni a lombot és ágakat, és nem szabad álló fát sem kidönteni. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet elsősorban a szőlő ültetvényekre, de számos gyümölcs és erdészeti fára is, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a NIBIH növényvédelmi igazgatója.
2: A nymfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen másodlagos kórokozók, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitása és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését. Az állati károsítónak minősül az illetékes hatóságnak, már magát a gyanút is be kell jelenteni.
1: Megkezdődött a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a NIBIH. Az érintett térségekben a következő két hétben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Továbbra is kitart a kellemes őszi idő, az ország nagy részén szinten zavartalan lesz majd a napsütés. A déli szél is csak néhol élénkülhet meg, 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Holnap kevés fátyol felhő érkezhet fölénk, de többnyire így is napos időre számíthatunk. Kisebb eső zápor legfeljebb az észak-nyugati határnál fordulhat elő. Továbbra is mérsékelt marad a légmozgás, a friss hajnalt követően 21 és 26 fok közötti csúcsokat mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Trust FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zenék.
1: A legjobb zenék. Zenék. Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. október 4-e reggel 6 óra van. Ez a Pécsbúk, a 101 hét Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pécsbúk.
1: Három városban rendez pályaválasztási kiállítást a Baranya megyei kormányhivatal. Elkezdődött a rókák őszi vakcinázása. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Szeptemberben új elnököt választottak a média tanács élére. Polyák Gábor jogász kommunikációs szakember tölti be a posztot, aki siklósi születésű, Pécsett szerzett diplomát és számos szállal kötődik Baranyához. Az újonnan megválasztott elnök a Pécs Aktuálnak és a Pécsi Köznek adott exkluzív interjút, melyben a magyarországi sajtószabadságról, az elmúlt időszak vidéki nyilvánosságáról, média és nyilvánosság politikájáról is beszélt, épp úgy, mint a jövő terveiről. A teljes beszélgetés már elérhető a Pécs Aktuál hírportálon. Pécsett, Szigetváron és Mohácson rendez pályaválasztási kiállítást és szakmabemutatót a végzős általános iskolások számára a Baranya megyei kormányhivatal. A rendezvények látogatói egy helyszínen ismerhetik meg a megye középfokú oktatási intézményeinek képzési kínálatát. Emellett kipróbálhatják egyes szakmák néhány munka folyamatát, és részt vehetnek személyre szabott pályaorientációs tanácsadáson is. Október 12-e és 14-e között Pécsett, 15-én Szigetváron, 16-án Mohácson várják az érdeklődőket. Október 14-én Pécsett a Lauber Dezső sportcsarnokban állásbőrzét is tartanak, ahová a végzős középiskolásokat és az álláskeresőket is várják. Elkezdődött a rókák őszi veszettség elleni immunizálása. A Nébih jelzései szerint Baranyában, Mohács, Kölked és Homorút térségében lakott területen kívül szórják ki a vakcinát tartalmazó csalétket. A kisrepülők október 3-a és 8-a között szállnak fel. Azért, hogy az immunizálószert minél nagyobb arányban vegyék fel a rókák, a három település térségében ebzárlat és legeltetési tilalom lépett érvénybe, ami október 23-áig tart. Október 10-én mutatja be a Pécsi Nemzeti Színház új előadását, Giacomo Puccini Pillangó kisasszony című operáját, olasz nyelven, magyar felirattal. A produkciót Juranics Tamás Kossuth díjas érdemes művész rendezésében láthatja a közönség. A főbb szerepekben Ferenci Orsolya és Hana Kim Kó, illetve Álvaro Zambrano és Boncsér Gergely láthatóak. A produkció a Pannon Filharmonikusok, a Pécsi Nemzeti Színház kibővített énekkara és a Művészeti Középiskola növendékeinek közreműködésével valósul meg. Az előadás karmestere Kocsár Balázs lesz. Október 16-án rendezik az Erőművek éjszakáját. Az országos programhoz Baranyában három helyszín csatlakozott. Pécsett a Pétáv és a Tettyel forrásház ZRT, Mohácson a távhőszolgáltató telephelyére lehet ellátogatni. A vendégek a programon megismerhetik, hogyan működnek a mindennapi közművek, és milyen szerepet kapnak a megújuló energiaforrások. Az Erőművek éjszakájának programjai regisztrációval látogathatóak. A jelentkezéseket a rendezvény honlapján keresztül várják. Pótlólagosan mintegy 6700 gyermek kap még iskola kezdési támogatást. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter tájékoztatása szerint az érintettek ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből, melyben az arra jogosultak 50 ezer forintot kaptak a tanévkezdés megkönnyítésére. Az összeget most 15 napon belül kiutalják számukra. A támogatás második részlete november végéig érkezik a jogosultakhoz, 50 ezer forint értékű utalvány formájában. Lakossági fórumot tartanak októberben Komlón. A téma a Komló és Hosszúhetény közötti kerékpárút első ütemének tervismertetője és a városi mobilitás, vagyis Komló fenntartható városi mobilitási tervének bemutatása. A fórumra október 14-én délután 4 órától kerül sor a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében. Kővágó szőlős is csatlakozott a Burza Hungarika ösztöndíj pályázathoz. A község önkormányzata jelezte, az A és B típusú pályázatra is várják a jelentkezéseket, Így a már felsőoktatásban tanuló, illetve az egyetemi főiskolai tanulmányait ősszel kezdeni kívánó fiatalok is jelentkezhetnek. A pályázatot az EPER Burza rendszerben kell kitölteni és véglegesíteni, majd a kinyomtatott és aláírt űrlapot a szükséges mellékletekkel november 5-éig kell eljuttatni a község önkormányzatához. Járdaépítés kezdődött a héten a Szentlőrinci temetőben, adta hírül a város közösségi oldala. A beruházás az önkormányzat önerős fejlesztése, ami teljes egészében saját forrás felhasználásával valósul meg. A kivitelezésben pedig az önkormányzat munkatársai is részt vesznek. A bejegyzésben hozzátették, a sírkert területén nemrég fásítás is történt, és a felújítási program a tervek szerint a jövőben is folytatódik, hogy a temető tovább fejlődjön. Idén is keresik az év erdei kerékpárútját. A versengést az Országos Erdészeti Egyesület hirdette meg, a döntősök közé pedig 5 útvonal került be. Ezek közül az egyik a Komló-Zobák-puszta Pécsvárad kerékpárút. Emellett voksolni lehet a Zselici Csillagok útja kerékpárútra Bőszénfa és Zselic-Kisfalut között, a Pilismarút és Királykút hegyhát közötti szakaszra, a Diósjenő Kemence erdészeti útra, valamint a Szántód és Jabapuszta közötti erdei útra. A voksolás az Egyesület közösségi oldalán zajlik október 12-éig. Roadpool akciót tart a rendőrség jövő héten. Október 5-e és 11-e között elsősorban a vezetés közbeni mobiltelefon használatot figyelik majd, de egyéb szabálytalanságok esetén is intézkedésre számíthatnak a közlekedők. A Figyelj az útra nevet viselő akció célja az, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát, és javítsák az általános közlekedés biztonságot. Megvan az NK Universitas Pécs női csapatának első győzelme az idei NB1-ben. A kosárlabda bajnokság pénteki játéknapján a csapat a Vasast fogadta a Lauber Dezső sportcsarnokban. A meccs meggyőző hazai győzelemmel ért véget, az NK a 94-47-re győzte le ellenfelét. A következő fordulóban, október 7-én szerdán lép pályára az együttes, ekkor az NK a Pécs a Cegléd vendége lesz. Megszerezte első győzelmét a Nemzetek Ligájában a magyar labdarúgó válogatott. Marco Rossi együttese pénteken a Puskás Arénában fogadta Georgia válogatottját, és Kerkez Milos 35. perci fejes góljával 1-0-ás győzelmet aratott. A magyar csapat 3 forduló után 1 győzelemmel, 1 döntetlennel és 1 vereséggel, 4 ponttal a csoport 3. helyén áll. A következő körben október 5-én hétfőn a szintén 4 pontos Ukrajnával találkozik Magyarország, a szlovákiai Nagyszombaton. Ez volt a Pitchbook, a 101.7 Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM. Best FM. A legnagyobb sztár.

0: Ez a Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, október 4-e van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a pop királynője Madonna, de zenél majd nekünk a No Doubt, a kezdés pedig George Ezraé. A Budapesttel kívánok mindenkinek kellemes ébredést és jó rádiózást.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Just the Girl, a No Dubtól szép reggelt kívánok mindenkinek. Egyébként a No Dubt egykori szupersztárja, Gwen Stefani, tegnap ünnepelte a születésnapját, utólag is Isten értesse, és hamarosan hozok minden információt a mai napról, de addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Christina Aguilera, Jen in the Battle-el hamarosan, a folytatás pedig Madonnáé, a pop királynőjé. Jön a Music ide a Bestre!
1: Hey, Mr. DJ! Put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, Christina Aguilera-val ébredhettünk, ez volt a Jenny in the Battle. Október 4-e van vasárnap, a névnaposok, a Ferencek és a Hajnalkák, a születésnaposok között Dakota Johnson-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Az állatok világnapja van a mai napon, 1931 óta ünnepeljük, Assisi Szent Ferenc az állatok és a természet védőszentjének emléknapja alkalmából. Ezen a napon 1582-ben 13. Gergely pápa bevezette a Gergely naptárt, és a korábbi csillagászati csúszások kiigazítása miatt érdekes helyzet állt elő, ugyanis másnap rögtön október 15-ére lehetett ébredni. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, és hamarosan fényderül majd, hogy mik lesznek a mai reggel témái. Jön egy rövid szünet, aztán a hangulat felelős Lady Gaga lesz, a Hold My Hand-el ébredhetünk majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Három városban is pályaválasztási kiállítást rendez a Baranyai Kormányhivatal. Folytatódik a szinte zavartalan napsütés. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Pécsett, Szigetváron és Mohácson rendez pályaválasztási kiállítást és szakmabemutatót a végzős általános iskolások számára a Baranya megyei kormányhivatal. A rendezvények látogatói egy helyszínen ismerhetik meg a megyek középfokú oktatási intézményeinek képzési kínálatát. Emellett kipróbálhatják egyes szakmák néhány munkafolyamatát, és részt vehetnek személyre szabott pályaorientációs tanácsadáson is. Október 12-e és 14-e között Pécsett, 15-én Szigetváron, 16-án Mohácson várják az érdeklődőket. Október 14-én Pécsett a Lauber Dezső sportcsarnokban állásbőrzét is tartanak, ahová a végzős középiskolásokat és az álláskeresőket is várják. Lakossági fórumot tartanak októberben Komlón. A téma a Komló és Hosszúhetény közötti kerékpárút első ütemének tervismertetője és a városi mobilitás, vagyis Komló fenntartható városi mobilitási tervének bemutatása. A fórumra október 14-én délután 4 órától kerül sor a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében. Megvan az NK Universitas Pécs női csapatának első győzelme az idei NB1-ben. A kosárlabda bajnokság pénteki játéknapján a csapat a Vasast fogadta a Lauber Dezső sportcsarnokban. A meccs meggyőző hazai győzelemmel ért véget, az NK a 94-47-re győzte le ellenfelét. A következő fordulóban, október 7-én szerdán lép pályára az együttes, ekkor az NK a Pécs a Cegléd vendége lesz.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Helyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett hétfőtől a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A kivitelezés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárják. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. Október végéig útszűkületre kell számítani a helyszínen. Egy víznyelő karbantartása zajlik a 66-os úton Pécs belterületén, Mánfa irányában. A munka miatt egy forgalmi sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik a vénasszonyok nyara. Ma is szinte zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb egy-két fátyol felhő jelenik meg az égen. Eső sem várható, a délies szél pedig a legtöbb helyen mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Maroon 5 és a She Will Be Loved, velük ébredhettünk, szép reggelt mindenkinek, ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után egy repülőgépre látogatunk el, ami Tel Avivba tartott, és összeverekedtek rajta a pilóták, 5000 métert is zuhant ez a repülőgép a magasban, úgyhogy jönnek a részletek, hát ez elég érdekes, aztán 8 óra után pedig a pop divájával, Madonnával fogunk foglalkozni, aki történelmet írt az idei MTV Video Music Awards gáláján. Jönnek a részletek erről is, és természetesen 9 óra után a sport nem maradhat el, a portugál válogatotthoz látogatunk el, és jön Cristiano Ronaldo, aki csak úgy egyszer csak otthagyta az edzést, és a válogatottat bepattant a magángépébe is elhúzott, és még a portugál miniszterelnök is belekeveredett ebbe az ügybe, úgyhogy jönnek erről is a részletek, na meg a legjobb zenék az ébredés, és a napirítás mellé a Pussycat Dolls csapatával folytatom, jön a Hash Hash most ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán 7 óra után irány egy repülőgépjárat, ami Tel Avivbe tartott, de nem ez az érdekes, hanem az, hogy összeverekedtek rajta a pilóták, és 5000 métert is zuhant a gép eközben, úgyhogy jön minden részlet erről, na meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Dezri és a Live például már biztos, hogy itt lesz velem a következő órában.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Baranyában is elkezdődött a rókák őszi immunizálása. Napközben akár 25 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Elkezdődött a rókák őszi veszettség elleni immunizálása. A Nébih jelzései szerint Baranyában, Mohács, Kölked és Homorút térségében lakott területen kívül szórják ki a vakcinát tartalmazó csalétket. A kisrepülők október 3-a és 8-a között szállnak fel. Azért, hogy az immunizálószert minél nagyobb arányban vegyék fel a rókák, a három település térségében ebzárlat és legeltetési tilalom lépett érvénybe, ami október 23-áig tart. Járdaépítés kezdődött a héten a Szentlőrinci temetőben, adta hírül a város közösségi oldala. A beruházás az önkormányzat önerős fejlesztése, ami teljes egészében saját forrás felhasználásával valósul meg. A kivitelezésben pedig az önkormányzat munkatársai is részt vesznek. A bejegyzésben hozzátették, a sírkert területén nemrég fásítás is történt, és a felújítási program a tervek szerint a jövőben is folytatódik, hogy a temető tovább fejlődjön. Megszerezte első győzelmét a Nemzetek Ligájában a magyar labdarúgó válogatott. Marco Rossi együttese pénteken a Puskás Arénában fogadta Georgia válogatottját, és Kerkez Milos 35. perci fejes góljával 1-0-ás győzelmet aratott. A magyar csapat három forduló után egy győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel 4 ponttal a csoport 3. helyén áll. A következő körben október 5-én hétfőn a szintén 4 pontos Ukrajnával találkozik Magyarország, a szlovákiai Nagyszombaton.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Helyreállítási munkákat végez a Biokom Pécset hétfőtől a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A kivitelezés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárják. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. Október végéig útszűkületre kell számítani a helyszínen. Egy víznyelő karbantartása zajlik a 66-os úton Pécs belterületén, Mánfa irányában. A munka miatt egy forgalmi sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik a vénasszonyok nyara. Ma is szinte zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb 1-2 fátyol felhő jelenik meg az égen. Eső sem várható, a délies szél pedig a legtöbb helyen mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Összeverekedtek a pilóták, 5000 métert zuhant egy Tel Avivba tartó repülőgép. Jönnek a részletek, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Október 4-e vasárnap van, elmúlt 7 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szép reggelt, indulunk a Two Black-kel, és szól a Waves of Love, rádiózunk együtt délig.
0: Best FM.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom, bár csak egyszer.

Best FM a legjobb zenék, összeverekedtek a pilóták, 5000 méter zuhant egy Tel Avivba tartó repülőgép. A Dubajból Tel Avivba tartó mintegy 180 utas szállító járatán a pilóták közötti fizikai konfliktus miatt a gép percek alatt drasztikus magasságvesztés szenvedett el, és végül Szaúd-Arábiában hajtott végre kényszerleszállást. A Flight Radar adatai alapján a repülőgép kevesebb mint 5 perc alatt mintegy 5200 méter zuhant, majd a magasság többször drasztikusan ingadozott. A verekedés közben az egyik pilóta tévedésből a gépeltérítés jelző 7500-as fészjelző kódot nyomta meg, a személyzet pedig percekig nem reagált a földirányításnak. A riasztás miatt az izraeli légierő vadászgépeket is indított a helyszínre. Az izraeli hatóságok terrortámadás és a szándékos gépzuhanás öngyilkosság kísérletét gyanúját is vizsgálják. A túlélők beszámolói szerint a fülkében késelés történt, a támadót pedig a személyzet segítségével sikerült megfékezni. A gép végül biztonságosan landolt az észak-nyugat Szaúd-Arábiában Tabuk repülőterén. Bár a két ország között nincs hivatalos diplomáciai kapcsolat, a 174 utast, köztük 24 gyermeket a terminálba kísértek, ahol biztonságban megvárhatták a Tel Avivba tartó mentesítő járatot. Hát nagyon durva, hogy ez megtörténhet, nem is hallottam még ilyenről. Nagy szerencse, hogy nem történt tragédia, és mindenki épségben van, és nagyon remélem, hogy lesz ennek valami komoly fejleménye, hogy ilyen ne fordulhasson elő többször. A legjobb zenéket hozom most az ébredés és a napindítás mellé a folytatásban. Itt lesz velem a Brand New Heavies és a Sometimes majd hamarosan, de most Justin Timberlake dalát indítom. Ez a Can't Stop the Feeling most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, a Melody Makerrel ébredhettünk. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Október 4-e vasárnap van, a névnaposok a Ferencek és a Hajnalkák, a születésnaposok között pedig Dakota Johnson-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van az Állatok Világnapja, és 1882-ben 13. Gergely pápa ezen a napon vezette be a Gergely naptárt, az ő nevéhez fűződik. A korábbi csillagászati csúszások kiigazítása miatt érdekes helyzet állt elő, másnap rögtön október 15-ére ébredtek az emberek. Hát ez most igazán furcsa lenne, hogyha belegondolunk, de hát nyilván ezért vannak a szökő évek, hogy ezt szépen helyre tegyék. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé, ugyanis a hírek után majd Kim Mázel érkezik, és a Young Hearts Run Free!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Exkluzív interjút adott a Pécs Aktuálnak a média tanács új elnöke. Folytatódik a Vénasszonyok nyara. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Szeptemberben új elnököt választottak a média tanács élére. Polyák Gábor jogász, kommunikációs szakember tölti be a posztot, aki siklósi születésű, Pécsett szerzett diplomát és számos szállal kötődik Baranyához. Az újonnan megválasztott elnök a Pécs Aktuálnak és a Pécsi Köznek adott exkluzív interjút, melyben a magyarországi sajtószabadságról, az elmúlt időszak vidéki nyilvánosságáról, média és nyilvánosság politikájáról is beszélt, épp úgy, mint a jövő terveiről. A teljes beszélgetés már elérhető a Pécs Aktuál hírportálon. Pótlólagosan mintegy 6700 gyermek kap még iskola kezdési támogatást. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter tájékoztatása szerint az érintettek ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből, melyben az arra jogosultak 50 000 forintot kaptak a tanévkezdés megkönnyítésére. Az összeget most 15 napon belül kiutalják számukra. A támogatás második részlete november végéig érkezik a jogosultakhoz, 50 000 forint értékű utalvány formájában. Roadpol akciót tart a rendőrség jövő héten. Október 5-e és 11-e között elsősorban a vezetés közbeni mobiltelefon használatot figyelik majd, de egyéb szabálytalanságok esetén is intézkedésre számíthatnak a közlekedők. A Figyelj az útra nevet viselő akció célja az, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát, és javítsák az általános közlekedés biztonságot. Helyreállítási munkákat végez a Biocom Pécsett hétfőtől a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A kivitelezés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárják. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. Október végéig útszűkületre kell számítani a helyszínen. Egy víznyelő karbantartása zajlik a 66-os úton Pécs belterületén, Mánfa irányában. A munka miatt egy forgalmi sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik a vénasszonyok nyara. Ma is szinte zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb egy-két fátyol felhő jelenik meg az égen. Eső sem várható, a délies szél pedig a legtöbb helyen mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Compact Disco és a Feel the Rain. Szép reggelt kívánok mindenkinek. 2 óra témánk hátra van még a mai nap reggeléből. 8 óra után Madonnával fogunk foglalkozni hamarosan. Nem mondom el, hogy mivel kapcsolatban, azt majd csak az óra végén fogom lelőni. Aztán 9 óra után pedig a sportvilágába látogatunk el. Cristiano Ronaldo váratlanul otthagyta a portugál válogatottat. Azóta játszott is egy meccset a portugál válogatott nélküle. Jön minden részlet erről, és természetesen a legjobb zenék is ebből az órából van még bőven hátra, úgyhogy a Jamiroquai biztos, hogy itt lesz velem. Na meg most a Kiss Me a folytatásba.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 8 óra lesz, aztán érkezik Madonna még hozzá azzal, hogy az MTV Video Music Awards gáláján besöpört egy csomó díjat. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a Delight és a Groovies in Your Heart a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Baranyában is elkezdődött a rókák őszi immunizálása. Napközben akár 25 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Elkezdődött a rókák őszi veszettség elleni immunizálása. A Nébih jelzései szerint Baranyában, Mohács, Kölked és Homorút térségében lakott területen kívül szórják ki a vakcinát tartalmazó csalétket. A kisrepülők október 3-a és 8-a között szállnak fel. Azért, hogy az immunizálószert minél nagyobb arányban vegyék fel a rókák, a három település térségében ebzárlat és legeltetési tilalom lépett érvénybe, ami október 23-áig tart. Kővágó szőlős is csatlakozott a Burza Hungarika ösztöndíj pályázathoz. A község önkormányzata jelezte, az A és B típusú pályázatra is várják a jelentkezéseket, így a már felsőoktatásban tanuló, illetve az egyetemi főiskolai tanulmányait ősszel kezdeni kívánó fiatalok is jelentkezhetnek. A pályázatot az EPER Burza rendszerben kell kitölteni és véglegesíteni, majd a kinyomtatott és aláírt űrlapot a szükséges mellékletekkel november 5-éig kell eljuttatni a község önkormányzatához. Idén is keresik az év erdei kerékpárútját. A versengést az Országos Erdészeti Egyesület hirdette meg, a döntősök közé pedig 5 útvonal került be. Ezek közül az egyik a Komló-Zobák-puszta Pécsvárad kerékpárút. Emellett voksolni lehet a Zselici Csillagok útja kerékpárútra Bőszénfa és Zselic Kisfalut között, a Pilismarút és Királykút hegyhát közötti szakaszra, a Diósjenő Kemence erdészeti útra, valamint a Szántód és Jabapuszta közötti erdei útra. A voksolás az Egyesület közösségi oldalán zajlik október 12-éig. Helyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett hétfőtől a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A kivitelezés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárják. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. Október végéig útszűkületre kell számítani a helyszínen. Egy víznyelő karbantartása zajlik a 66-os úton Pécs belterületén, Mánfa irányában. A munka miatt egy forgalmi sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik a vénasszonyok nyara. Ma is szinte zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb 1-2 fátyol felhő jelenik meg az égen. Eső sem várható, a déli szél pedig a legtöbb helyen mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Madonna tarolt az idei MTV Video Music Awards gáláján. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Jön a Sugar Babes például a Hole in the Head-del, na meg Flo Rida-é a kezdés. A Good Feeling-el kívánok mindenkinek, szép reggelt!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, megrendezték Los Angelesben az MTV Video Music Award gáláját, a zenei díját adó legfőbb nyertesei pedig a 7 elismeréssel gazdagodó Madonna, valamint az MTV Video Music Awards történetének legtöbbet díjazott előadójává előlépő Taylor Swift voltak. A pop királynője kapta a legtöbb, összesen 7 elismerést az estén, közöttük az év előadóját és a legjobb dance videót. Az énekesnő nyitotta meg a showt csak úgy, mint 1984-ben, és ezt fel is idézte a fellépésén, a színpadon pedig csatlakozott hozzá Sabrina Carpenter, és elénekeltek együtt egy dalt. Taylor Swift pedig 3 új trófeával megelőzte az eddigi 30 díjjal csúcstartó Beyoncé-t, így a díjátadó történetének egyik legsikeresebb előadója lett. Megnyerte az év videoklipjének járó díjat, amelyet nemrég elhunyt country legendának Dolly Partonnak ajánlott. Ő vehette át elsőként az újonnan alapított Artist Director Awardot, övé lett a legjobb rendezés díja is, emellett a gálán mutatta be legújabb Dakota Johnson és Colin Farmer főszereplésével készült videoklipjét. És végül elkelt az életműdíj is, méghozzá Nirvana vihette haza. 2003 óta ők az első együttes, amely megkapta ezt a történelmi jelentőségű elismerést. A legjobb zenékkel pedig most folytatom az ébredést és a napindítást. Se Taylor Swift, se Madonna, se a Nirvana nem érkezik, de itt lesz velem Melanie C és a Never Be The Same Again, na meg a Sugar Babes és a Hole In The Head, most itt a

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Szikora Róbert és a Valmár közöse, a Balatoni Lány. Szép napot kívánok mindenkinek, vagyis inkább szép reggelt. Október 4-e van, vasárnap. A névnaposok a Ferencek és a Hajnalkák, a születésnaposok között pedig Dakota Johnson-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van az Állatok Világnapja, és 1882-ben 13. Gergely pápa ekkor vezette be a Gergely naptárt, ami az ő nevéhez fűződik, a korábbi csillagászati csúszások kiigazítása miatt érdekes helyzet állt elő, ugyanis másnap rögtön, október 15-ére ébredtek az emberek. A legjobb zenékre mi meg ébredünk tovább, csak tartunk egy rövid szünetet, és a Spin Doctors érkezik, és a Two Pincis.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Három városban is pályaválasztási kiállítást rendez a Baranyai Kormányhivatal. Folytatódik a szinte zavartalan napsütés. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Pécsett, Szigetváron és Mohácson rendez pályaválasztási kiállítást és szakmabemutatót a végzős általános iskolások számára a Baranya megyei kormányhivatal. A rendezvények látogatói egy helyszínen ismerhetik meg a megyek középfokú oktatási intézményeinek képzési kínálatát. Emellett kipróbálhatják egyes szakmák néhány munkafolyamatát, és részt vehetnek személyre szabott pályaorientációs tanácsadáson is. Október 12-e és 14-e között Pécsett, 15-én Szigetváron, 16-án Mohácson várják az érdeklődőket. Október 14-én Pécsett a Lauber Dezső sportcsarnokban állásbőrzét is tartanak, ahová a végzős középiskolásokat és az álláskeresőket is várják. Lakossági fórumot tartanak októberben Komlón. A téma a Komló és Hosszúhetény közötti kerékpárút első ütemének tervismertetője és a városi mobilitás, vagyis Komló fenntartható városi mobilitási tervének bemutatása. A fórumra október 14-én délután 4 órától kerül sor a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében. Megvan az NK Universitas Pécs női csapatának első győzelme az idei NB1-ben. A kosárlabda bajnokság pénteki játéknapján a csapat a Vasast fogadta a Lauber Dezső sportcsarnokban. A meccs meggyőző hazai győzelemmel ért véget, az NK a 94-47-re győzte le ellenfelét. A következő fordulóban, október 7-én szerdán lép pályára az együttes, ekkor az NK a Pécs a Cegléd vendége lesz.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Helyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett hétfőtől a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A kivitelezés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárják. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. Október végéig útszűkületre kell számítani a helyszínen. Egy víznyelő karbantartása zajlik a 66-os úton Pécs belterületén, Mánfa irányában. A munka miatt egy forgalmi sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik a vénasszonyok nyara. Ma is szinte zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb egy-két fátyol felhő jelenik meg az égen. Eső sem várható, a délies szél pedig a legtöbb helyen mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM a legjobb zenék, a The Reason-nel ébredhettünk, szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan érkezek majd a sportrovattal, de addig is van még hátra pár zene ebben az órában. Itt lesz Craig David a Seven Days-szel ébresztő felelősként, na meg Ricky Martin és Mely a közöse. A Prevailed Emotion-nál folytatom az ébredést és a napindítást. Itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a sportrovat következik, és Cristiano Ronaldónak a hiszti Krisztie jön, hogyha lehet így mondani, bár szerintem kettő között van az igazság, ugyanis összerúgta a Port az új szövetségi kapitánnyal a portugál válogatottnál, és felállt, és otthagyta az edzőtábort. Ez se volt elegáns, meg az se, ahogy bántak vele, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Érkezik majd például Arás és Rebecca közöse, a Temptation.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Baranyában is elkezdődött a rókák őszi immunizálása. Napközben akár 25 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Elkezdődött a rókák őszi veszettség elleni immunizálása. A Nébih jelzései szerint Baranyában, Mohács, Kölked és Homorút térségében lakott területen kívül szórják ki a vakcinát tartalmazó csalétket. A kisrepülők október 3-a és 8-a között szállnak fel. Azért, hogy az immunizálószert minél nagyobb arányban vegyék fel a rókák, a három település térségében ebzárlat és legeltetési tilalom lépett érvénybe, ami október 23-áig tart. Járdaépítés kezdődött a héten a Szent Lőrinci temetőben, adta hírül a város közösségi oldala. A beruházás az önkormányzat önerős fejlesztése, ami teljes egészében saját forrás felhasználásával valósul meg. A kivitelezésben pedig az önkormányzat munkatársai is részt vesznek. A bejegyzésben hozzátették, a sírkert területén nemrég fásítás is történt, és a felújítási program a tervek szerint a jövőben is folytatódik, hogy a temető tovább fejlődjön. Megszerezte első győzelmét a Nemzetek Ligájában a magyar labdarúgó válogatott. Marco Rossi együttese pénteken a Puskás Arénában fogadta Georgia válogatottját, és Kerkez Milos 35. perci fejes góljával 1-0-ás győzelmet aratott. A magyar csapat három forduló után egy győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel, 4 ponttal a csoport 3. helyén áll. A következő körben október 5-én hétfőn a szintén 4 pontos Ukrajnával találkozik Magyarország, a szlovákiai Nagyszombaton.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Helyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett hétfőtől, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A kivitelezés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárják. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. Október végéig útszűkületre kell számítani a helyszínen. Egy víznyelő karbantartása zajlik a 66-os úton Pécs belterületén, Mánfa irányában. A munka miatt egy forgalmi sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik a vénasszonyok nyara. Ma is szinte zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb 1-2 fátyol felhő jelenik meg az égen. Eső sem várható, a déli szél pedig a legtöbb helyen mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A sportrovatban Cristiano Ronaldo és a portugál válogatott konfliktusa. Ronaldo otthagyta az edzőtábort. Jön minden részlet, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napidítás mellé. Itt lesz velem Enigma, na meg Wanti és Kulti is, a kezdés pedig Bob Marley-éké. Jön a Jamin, méghozzá egy 90-es remixben, rádiózunk együtt.
0: Best FM

0: legjobb zenék.
1: Ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar. Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar. Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza.

0: mit tehet a sejt?
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a kárkád, Louis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa, indul, aki

Best FM a legjobb zenék irány a sportvilága és azon belül foci. Cristiano Ronaldo váratlanul elhagyta a portugál válogatottat. A 41 éves szupersztár a Dánia elleni csütörtöki koppenhágai nemzetek ligája mérkőzés előtt távozott a nemzeti csapat edzőtáborából. A szakmai források szerint elképzelhető, hogy a világrekorder támadó többet nem is lép pályára a portugál válogatottban. Egyébként a meccs alakulása már mint Dánia ellen úgy, hogy Ronaldo nem volt ott, 4-2 lett Portugália javára, és a mai napon folytatódik a Nemzetek Ligája mérkőzés a számukra, Norvégia ellen lépnek pályára. Egyébként az ötszörös aranylabdás a közösségi oldalán közölte, hogy a szövetségi kapitánnyal és az elnökkel folytatott megbeszélések után döntött a távozás mellett, ígérete szerint a megfelelő időben feltárja majd a pontos okokat. A Marca értesülése szerint a nyáron kinevezésre került új szövetségi kapitány George Jesus megállapodott a játékossal, hogy 4-ből 2 meccsen fogja játszatni, bár Wales ellen 67 percet kapott, Norvégia ellen az edző nem cserélte be. A mellőzést követően Ronaldo hétfőn és kedden már nem edzett a csapattal, konfliktus tovább mélyítette a kapitány sajtótájékoztatója, ahol magyarázata és a támadó frusztrációjára tett lekicsinylő megjegyzése végleg felháborította Ronaldót. Bár a játékos korábban jelezte az edzőnek, hogy rábízza a döntést, és akár a lelátóról is támogatja a csapatot, a kialakult helyzet miatt végül a távozás mellett döntött. Ronaldo 234 mérkőzéssel és 146 lőtt góllal is világcsúcstartónak számít a válogatott futball történetében. Ennek a karriernek és kapcsolatnak nem így kellett volna, hogy befejeződjön, hanem úgy, mint a Argentínában Lionel Messinek, Ronaldót világ legendává kellett volna nyilvánítani a portugál válogatottnak, és szépen elbúcsúztatni. Nem tudom, hogy a 41 éves szupersztár miért ragaszkodott még annyira ahhoz, hogy bizonyítson a válogatott élén. Lehet, hogy neki is egy kicsit jobban el kellett volna ezt a sztorit engednie. Egy biztos, hogy én most nem engedem el azt, hogy a folytatásban a legjobb zenék jönnek még hozzá az ébredés és a napindítás mellé. Ashwaddal megyünk tovább, és szól a Shine most itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Erről az Enigma dalról nekem mindig az indiánok jutnak eszembe, de lehet, hogy nem is így van. Avril Lavigne-nak egy biztos, hogy a 2000-es évek elején eszébe jutott az, hogy a gördeszkás fiúkról írjon egy dalt, úgyhogy ezzel megyünk tovább. Jön a Skater Boy most ide a Bestre.

Lesz majd, hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megoldani.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 10 óra lesz, átlépünk a délötbe, de jövünk a legjobb zenékkel, és dübörög a Best hétvége. Itt lesz például velem Molokko és a Sing It Back majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Exkluzív interjút adott a Pécs Aktuálnak a Média Tanács új elnöke. Folytatódik a Vénasszonyok nyara. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Szeptemberben új elnököt választottak a Média Tanács élére. Polyák Gábor jogász kommunikációs szakember tölti be a posztot, aki siklósi születésű, Pécsett szerzett diplomát és számos szállal kötődik Baranyához. Az újonnan megválasztott elnök a Pécs Aktuálnak és a Pécsi Köznek adott exkluzív interjút, melyben a magyarországi sajtószabadságról, az elmúlt időszak vidéki nyilvánosságáról, média és nyilvánosság politikájáról is beszélt, épp úgy, mint a jövő terveiről. A teljes beszélgetés már elérhető a Pécs Aktuál hírportálon. Pótlólagosan mintegy 6700 gyermek kap még iskola kezdési támogatást. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter tájékoztatása szerint az érintettek ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből, melyben az arra jogosultak 50 000 forintot kaptak a tanévkezdés megkönnyítésére. Az összeget most 15 napon belül kiutalják számukra. A támogatás második részlete november végéig érkezik a jogosultakhoz 50 000 forint értékű utalvány formájában. Roadpol akciót tart a rendőrség jövő héten. Október 5-e és 11-e között elsősorban a vezetés közbeni mobiltelefon használatot figyelik majd, de egyéb szabálytalanságok esetén is intézkedésre számíthatnak a közlekedők. A Figyelj az útra nevet viselő akció célja az, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát, és javítsák az általános közlekedés biztonságot. Helyreállítási munkákat végez a Biocom Pécsett hétfőtől a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A kivitelezés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárják. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. Október végéig útszűkületre kell számítani a helyszínen. Egy víznyelő karbantartása zajlik a 66-os úton Pécs belterületén, Mánfa irányában. A munka miatt egy forgalmi sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik a Vénasszonyok nyara. Ma is szinte zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb egy-két fátyol felhő jelenik meg az égen. Eső sem várható, a délies szél pedig a legtöbb helyen mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, október 4-e vasárnap van, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és jönnek a legjobb zenék, dübörög a Best hétvége. Ebben az órában a hangulat felelősök között ott lesz a Molokko, a Sing It Back-et hozza, Kanye West is érkezik a Strongerrel, a kezdés pedig Shakiráé. Ez a Loka, rádiózzunk együtt, egészen délig hozom a hangulatot.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Diaz és ment a közöse a méreg, mi pedig nem mérgeskedtünk azon, hogy a baráti társaságban előjött az, hogy milyen jók a kis old school hip-hop zenék. Hát a folytatásban jön ennek jeles képviselője, Tupac és a Changes most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, a Destiny's Child volt ez is a Say My Name. Egy rövid szünet, aztán folytatjuk még hozzá James Morrison és Nelly Furtado duettjével. Jön a Broken Strings majd hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig az utolsó közös órán következik, amiben természetesen még válogattam a legjobb zenék közül. Itt lesz például velem a The Sound Lovers és a Runaway.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Mobilozó autósokat ellenőriznek a jövő héten, tovább bővül a textilgyűjtőhálózat, áradásokkal fenyeget az El Niño Kaliforniában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A vezetés közben mobilozókra csapnak le a jövő héten az utakon. A rendőrök nem csak azokat figyelik, akik egyik kezükben a mobil tartják, hanem azokat is kiszűrik, akik üzenetet írnak, képeket, netán filmet néznek. Ezek mind-mind elvonják a figyelmet a vezetéstől. Egy összeurópai akcióhoz csatlakozik az országos rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen az utakon. Tovább bővíti országos textil gyűjtőhálózatát a MOHU. A vállalat ingyen ad gyűjtőkonténereket önkormányzatoknak, cégeknek, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek. A tartályok rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik. Országszerte jelenleg 3500 ilyen konténer működik, a szolgáltatást pedig irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetővé tennék. A konténerek a MOHU honlapján igényelhetők. Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. Folytatódik a Nemzeti Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj programja, amely az összefogásnak köszönhetően idén már csaknem 170 mély szegénységben élő gyermek tanulmányait segítheti a korábbi 100 helyett. A részletekről Edvi Pétert, a szolgálat alapító elnökét kérdeztük.
2: Nem 100 ösztöndíjat, hanem 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. És ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
1: Kelvin hullámok emelhetik meg a tengerszintet Kalifornia partjainál. A több száz kilométeres óceáni jelenség az El Niño hatására nagy mennyiségű meleg vizet szállít Amerika partjaihoz, és mintegy 15 cm-rel emelheti meg a tengerszintet. A legmagasabb vízállás a téli viharokkal és az erős dagállyal együtt növelheti az áradások és a partpusztulás veszélyeit. Kaliforniában szükségállapotot hirdettek, hogy felkészüljenek a rendkívül erősnek ígérkező El Niño hatásra. Ma továbbra sem mozdul az időjárás, sok napsütésre, száraz időre és legfeljebb kevés magas szintű felhőre számíthatunk. A légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt maradhat, délután pedig 23-26 fokot mérhetünk. Úgy tűnik, a jövő hét első fele is csendesen telhet, holnaptól egészen szerdáig főként napos, csapadékmentes idő ígérkezhet. Jelenállás szerint csütörtökön már változhat a kép. Nyugat felől megvastagodhat a felhőzet, és egyre több helyen nőhet meg az eső, zápor, helyenként zivatar esélye.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 11 óra múlt, és ez az utolsó közös óránk a vasárnap délelőttjében. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és jönnek a legjobb zenék azért, hogy senki se unatkozzon, legyen szó autóban ülésről, munkáról, vagy éppen konyhában állásról. Senkit se fogok hagyni még hozzá a Sound Lovers társaságába. A kezdés pedig Madonnáé. A Give It To Me-val indulunk, rádiózzunk együtt.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Curtis és Péli Barna közöse, a Hófehér Jaguár, zseniálisan nyúltak hozzá a srácok a dalhoz. Október 4-e van vasárnap, a névnaposok a Ferencek és a Hajnalkák, a születésnaposok között pedig Dakota Johnson-t köszönhetem, Isten éltesse az ünnepelteket. A folytatás pedig Tégreté, és az oldalukon ott van Lulu, jön a Relight My Fire!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Best FM, a legjobb zenék, ez volt a Like a Child, méghozzá Zoo Hacker és Fábián Juli közöse. Szép napot mindenkinek, hamarosan folytatom még a legjobb zenékkel. Justin Timberlake és a Like I Love You jön majd a szünet után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: No, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums.
1: Best FM a legjobb zenék, ez volt Justin Timberlake és a Like I Love You. Nekem annyi időm van, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik B. Németh Dia, ővé a stúdió egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift. Vasárnap se leszünk nélkülük, méghozzá 2 óra mixel indulunk, mint ahogy egyébként mindig. White Boy mellé ma Németh érkezik, úgyhogy a Lounge mixé a főszerep, utánuk pedig Big Falvi Tamás vár mindenkit éjfélig. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig. Mindenkinek kívánok kellemes délutánt, jó rádiózást, jó étvágyat a vasárnapi ebédhez. És utoljára indítom a Unikot, ez a Füstláng nélkül, visszhal, szép vasárnapot!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megérkezett az ősz eddigi leghidegebb hajnala. 6 településen tartanak ma választást. Orvosnak adta ki magát a milliárdos csaló. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok.

0: Az ősz eddigi leghidegebb hajnalára ébredt ma az ország. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtason -3 fokot mértek, miközben a Baranya megyei Bodán 14 fokig hűlt le a levegő. A Hungaromet szerint a napos, már-már nyárias nappalokat derült és csípős éjszakák követik, ezért több helyen is meghaladhatja a 20 fokot a napi hőingás. Zabarban szombat és vasárnap között több mint 26 fokos különbséget mértek. Tegnap Baja volt a legmelegebb, ahol csaknem 26 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartós anticiklonok miatt a csapadékot hozó frontok rendre elkerülték az országot, a forróságban pedig a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban számíthatunk-e hasonló szélsőségekre, Simon Gergőt, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
1: Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket. Amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban. 20 évente egy volt, most lehet, hogy 20 évente 5-6 nagyon extrém nyarunk lesz.
0: 6 településen járulhatnak ma az urnákhoz a választók. Gersekaráton és Porcsalmán a képviselőtestület feloszlatása miatt polgármestert és önkormányzati képviselőket is választanak, olyan pedig a korábbi település vezető lemondása után keresnek új polgármestert. Kunbaracson, Nagykátán és Budaörsön képviselői helyek sorsáról döntenek. Budaörsön megismétlik a szeptemberi szavazást, mert akkor a két legtöbb voksot szerző jelölt egyaránt 171 szavazatot kapott. A választóhelyiségek este 7 óráig tartanak nyitva. Aranyozott luxusautóra is költött a csalásból egy texasi klinika tulajdonos. A férfi orvosnak adta ki magát, intézményei pedig átszámítva mintegy 8,2 milliárd forint értékben számláztak ki el nem végzett vagy indokolatlan kezeléseket az amerikai katonák egészségügyi rendszerének. Ebből több mint 5 milliárd forintot ki is fizettek. Az esküdtszék 9 vádpontban mondta ki bűnösnek a férfit. Ma még maradhat a napsütésé a főszerep, legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik időnként a fényt. Csapadék nem valószínű, a szél is többnyire mérsékelt maradhat, csak északnyugaton élénkülhet meg. Délután 23 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnaptól szerdáig továbbra is jobbára napos, száraz időre készülhetünk, 20-26 fok közötti csúcsokkal. Úgy tűnik, csütörtökön aztán nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, és eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szuper hétvégét mindenkinek, indul is a BESZ délután, hiszen délmúlt néhány perccel október 4-e van. Én B. Németh Dia vagyok, és ma is egész nap játszom a legjobb zenéket. Köztük itt lesz Pink és a Family Portrait, hamarosan Vastag Tamás is énekel. Most pedig kezdünk a Move Your Body-val, az amerikai Nina Sky R&B duó. Indítja már is a délután.
2: BESZ FM.

Vette fel a legjobb zenék. 23-27 fok közötti értékeket mérhetünk most az országban. Az előrejelzések szerint pedig északnyugat felől szakadozott felhősáv érkezett holnap. Csapadék nem valószínű, az északnyugatira-nyugatira forduló szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban hűvös lesz ugyancsak, mint eddig is, 0 és 12, délután pedig 21 és 26 fok között alakul majd.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infókkal folytatjuk. A 4-es főúton például Vecsé és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat ezért útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Törökszent Miklós térségében is érdemes figyelni, a 4-es főúton a 114-es kilométernél aszfaltoznak, a körforgalom környezetében félpályás lezárás okozhat kisebb fennakadást, torlódást. A 6-os főúton Szekszár térségében a 140-es, 160-as kilométer között az útmenti növényzetet gondozzák, Pécs belterületén a 194-es kilométernél egy kapubejárót építenek át, a munkaterületnél egy sávot le is zártak, és 30 km/órás sebességkorlátozást vezettek be. A 11-es főúton Visegrád és Dunabogdány között pedig a 39-es kilométernél egy buszmegálló utasváróját építik át. A munkaterület mellett útszűkületre kell számítani. Bárki bármit lát, várom a számunk 20-55-55-155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Gyorsan szalad az idő, hiszen már itt is van az egy óra, úgyhogy meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán hozom majd Dániel Figergő és az utazók slágerét is. Az egyedül ébredek, és segíts, itt lesz, úgyhogy szuper lesz a folytatás is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több pénz jutott az időjárási károk enyhítésére. Megújulhatnak a budapesti kikötők. Égi randevút láthatunk hajnalban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Csak nem 64 milliárd forinttal több támogatást kaptak a mezőgazdasági termelők az első fél évben, mint egy évvel korábban. Az Agrár Közgazdasági Intézet összesítése szerint agrár- és vidékfejlesztési célokra 666 milliárd forintot fizettek ki. Az összeg kétharmadát a magyar költségvetés, egyharmadát uniós források fedezték. A legtöbb támogatás a szántóföldi növénytermesztéshez és az állattenyésztéshez került. Az időjárás okozta károk enyhítésére több mint 45 milliárd forintot folyósítottak. A felhasználók tapasztalatai alapján fejleszti tovább az e-áfa rendszert a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egy felmérésben arra voltak kíváncsiak, hogyan működik a rendszer a gyakorlatban, mi vált be és mi érdemes még változtatni. A visszajelzéseket a következő fejlesztéseknél is felhasználják, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá váljon az áfa bevallás. A részletekről Linzmeier Szilviát, az Adóhatóság kommunikációs főosztály vezetőjét kérdeztük.
2: A NAV egy kérdőívet tett közzé, kérte a könyvelőket, az adószakmát, illetve a szoftverfejlesztőket, hogy töltsék ki a kérdőívet, segítsék azt a munkát, hogy még jobb, még gördülékenyebb legyen az e-áfa rendszer. 2000 vélemény beérkezett, ezek kiértékelése jelenleg is folyamatban van.
1: Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát és kikötőit. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a két fél fele-fele arányú tulajdonában álló társaság egységesítheti a jelenleg megosztott kikötői rendszer. A meder használat most az államhoz, a partok használata pedig a fővároshoz tartozik. A rövid szerződések miatt azonban elmaradtak a fejlesztések. A folyami hajózásból származó nyereséget a rakpartok rendezésére és a Duna közösségi hasznosítására fordítanák. Érdemes lesz holnap hajnalban az ég felé nézni, egymás közelében láthatjuk a Holdat és a Marsot. A páros éjjel egy óra után bukkan fel a keleti égbolton, majd pirkadatig látszólag egyre közelebb kerül egymáshoz. Reggel 6 óra körül már alig több mint egy teli holdnyi távolság választja el a két égi testet. A közelükben a jászolhalmaz is feltűnhet, feltéve ha derült marad az ég. Ma továbbra sem mozdul az időjárás, sok napsütésre, száraz időre és legfeljebb kevés magas szintű felhőre számíthatunk. A légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt maradhat, délután pedig 23-26 fokot mérhetünk. Úgy tűnik, a jövő hét első fele is csendesen telhet, holnaptól egészen szerdáig főként napos, csapadékmentes idő ígérkezhet. Jelen állás szerint csütörtökön már változhat a kép, nyugat felől megvastagodhat a felhőzet, és egyre több helyen nőhet meg az eső, zápor, helyenként zivatar esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét mindenkinek, elhagytuk az egy órát is, én Béni Meddia vagyok, és megyünk is tovább Segivel, a Grammy-díjas jamaikai-amerikai előadóval, aki a becenevét a Scooby-Doo rajzfilm Bozon karaktere után kapta a barátaitól a rakoncátlan haja miatt. Az egyik legismertebb slágere már itt is van, szól az Angel a Besten.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Miami, South Beach, bringing the heat.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

Best FM a legjobb zenék, egy jól megválasztott szemüvegkeret legalább annyira öltöztet, mint egy szép cipő, táska vagy ékszer. A 2026-os trendek alapján most inkább a feltűnőbb egyedi darabok hódítanak, míg ugye egy kendőt és egy fülbevalót bármikor váltogathatunk. A dioptriás szemüveg minden helyzetben velünk van, ráadásul központi helyen, az arcunkon viseljük. A formája, vastagsága és színe ezért alapvetően befolyásolhatja az összhatást. A szemüveg a high fashion és a popkultúra meghatározó elemévé vált, és egyre inkább az önkifejezés egyik fő eszköze, ami messze túlmutat a látásjavító eszköz mi voltán. Sokan már nem csak egy szemüveget viselnek, az öltözékükhöz igazítják a különböző színű formájú kereteket, egyébként nekem is van egy szemüvegem, de csak azért vettem, mert megszűri a kék fényt, hiszen én ugye rengeteget ülök monitor előtt, de hát nem volt mindegy, hogy miért választok, én például az ilyen kicsit szögletes, macskásabb, fekete keretű szemüveget választottam, szerintem egyébként ez passzol a legjobban az én arc formámhoz. Na de a 2026-os trendek egyik érdekessége, hogy nincs egyetlen uralkodó forma. Egyszerre vannak jelen a látványos, mint az alig észrevehető keretek, így mindenki megtalálja a stílusához megfelelő darabot. Ha a kifutókat nézzük, akkor leginkább a túlméretezett pilóta, ovális kerek, macska szem, keskeny és keret nélküli szemüvegek tűntek fel. Az oversize formák között egyre több a fémkeretes változat, miközben a 90-es és 2000-es éveket idéző keret nélküli modellek is velünk maradtak, és hogyha már ezt az időszakot említettem, hát szóljanak továbbra is a 90-es, na meg a 2000-es évek legjobb slágerei, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, autósok, figyelem, útinfokkal folytatjuk. Az egyes főúton például Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani, és nagyon kell figyelni az 56-os és az 57-es kilométer között is az M1-es autópálya Tatabánya centrum csomópontja közelében, ugyanis zajvédő falépítés miatt korlátozzák a forgalmat. November végéig útszükület lassítja a közlekedést. Budaörs és Biatorbágy között pedig a 3-as kilométertől egészen az 5-ös kilométerig a buszmegállókat újítják fel, vagy építik át. A munkaterületeknél útszükületre és 40 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Ami pedig a 3-as főutat illeti, Gyöngyös térségében az M3-as autópálya csomópontjánál építési munkát végeznek, így aztán a 73-as kilométer és a 74-es kilométer között útszükület mellett engedik a járműveket. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, itt a 2 óra, úgyhogy jönnek is a legfrissebb hírek, aztán hozom majd a Hősök dalát is. Ez lesz a játszunk, és felcsendül perceken belül Alex Gaudino és Crystal Waters közöse.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: hírek a Best FM-en.
1: Fejlesztik a Duna-Budapesti partszakaszát. Szállodák stabilan, magánszállások mínuszban. Jön a lehűlés. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Még néhány napig kitart az indián nyár, a hét második felében azonban markáns lehűlés érkezik. Csütörtökön nyugat felül megvastagszik a felhőzet, egyre több felé várható eső zápor, helyenként zivatar, és az erős szél is feltámad. Pénteken jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután már csak 15 fok körüli csúcsértékeket mérhetünk. További infók az időjárásról a hírblokk végén hallhatók. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát és kikötőit. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, jelenleg a meder használat az állam, a part használat Budapest kezében van. A rövid távú kikötői szerződések miatt pedig elmaradtak a fejlesztések. A tervek szerint egy fele-fele arányban állami és fővárosi tulajdonú társaság kezelni egységesen a rendszert. A hajózásból származó nyereséget a rakpartok és környezetük rendezésére, valamint élhetőbb közterületek kialakítására fordítanák. Második világháborús légvédelmi repeszgránátot találtak járókelők a Margit-szigeten. A Magyar Honvédség tájékoztatása szerint a sérült gyújtószerkezetű 8 cm-es robbanótest mellett 3 stabilizátor szárny is előkerült. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére 200 méteres körzetben lezárta és kiürítette a területet. A korlátozást azóta feloldották. A tűzszerészek a gránátot elszállították és megsemmisítik. Szombaton a Szabadsághídnál is világháborús robbanótest került elő. Ketté szakadt a hazai szálláspiac, miközben a szállodák tartották magukat a nyáron, a magánszállásoknál jóval kevesebb vendég éjszakát mértek. Augusztusban a hotelekben közel 3 millió éjszakát töltöttek a vendégek, nagyjából ugyanannyit, mint egy éve. A magán és egyéb szálláshelyeken viszont csak nem 12%-os volt a visszaesés. Budapesten még látványosabb a különbség, a szállodák 6% feletti pluszt hoztak, míg a magánszállások forgalma 27%-kal zuhant. A szállodák bevételi mutatói ugyanakkor szintén romlottak. Észak felül fátyol felhőzet érkezik, így derült vagy fátyol felhős, csapadékmentes idő várható, gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet, míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében, nagyobb városokban ennél néhány fokkal enyhébb lesz az idő, akkor a reggeli órákban. Hétfőn derült vagy fátyol felhős, napos, száraz idő várható, a délutáni órákra csökken a fátyol felhőzet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Robogunk tovább a hétvégi Best délutánban. Folytatódik a vasárnapi Best délután 2 óra után, és állom mindenkinek, én Béni Meddia vagyok, és ahogy ígértem, továbbra is a legjobb zenéket adom, úgyhogy hozom hamarosan a New Lever Empire dalát, jön a felhők alatt, itt lesz a Dallas Soul is, most pedig Alex Gaudino és Chris Alvozers indít.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Egy gyönyörűen berendezett lakás még nem feltétlenül érződik otthonosnak, lehet tökéletes a színpaletta, divatosak a bútorok és gondosan összeválogatott minden egyes dekoráció, az összhatás mégis maradhat kis és steril. Az igazán szerethető otthonokban ugyanis van valami más is, egy apró plusz, amitől nem egy lakberendezési katalógusban, hanem valóban valaki otthonában érezzük magunkat. Ugye a lakberendezésben sokáig úgy tűnhet, hogy a harmonikus haszon legfontosabb alakja a megfelelő színpaletta, kétségtelen, hogy a színeknek óriási szerepük van abban, hogy milyen hangulatot áraszt egy helyiség, de önmagukban még nem feltétlenül teremtenek meg hit atmoszférát. Gondoljunk csak egy tökéletesen berendezett bézs nappalira. Gyönyörű lehet, mégis könnyen előfordulhat, hogy valami hiányzik belőle. Egy másik első ránézésre kevésbé tökéletes szoba, viszont azonnal hívogatóbbnak tűnik. Ennek oka gyakran nem a bútorokban vagy a falak árnyalatában keresendő, hanem abban, ahogyan az egyes részletek érzéki élményt adnak. A puhaság, a rétegzettség, a különböző anyagok találkozása mind hozzájárulnak ahhoz, a szakértők szerint, hogy egy tér ne csak szép, hanem kellemesen lakható is legyen. Ugye bizony a textilekről van szó, talán nem is gondolnánk, hogy mennyire sokat számítanak a függönyök, a szőnyegek, a párnák, a takarók és egyéb textiliák, pedig ezek képesek igazán felöltöztetni egy helyiséget. A kemény felületek, például a fa, az üveg, a fém vagy a kő, önmagukban kis rideg hatást kelthetnek. A textilek ezzel szemben lágyítják a teret, megtörik a merev vonalakat, és vizuálisan is melegebbé teszik a helyiséget. Ráadásul nem feltétlenül kell sokat vásárolni. Már néhány jól megválasztott textília is teljesen más hangulatot adhat ugyanannak a szobának. Egy vastagabb szőnyeg, egy lemvászonfüggöny, vagy néhány különböző anyagú párna, hát meglepően sokat változtathat az összképen. Úgyhogy megyünk bátran dekorálni otthon, én pedig adom mellé a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Betefem legjobb zenék, közlekedési infókkal folytatjuk. Az M1-esen például Tata térségében a 78-as és a 80-as kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták a forgalom sávelhúzással, a külső és a leálló sávon halad. Aztán új terelést építettek ki az M1-esen, az M15-ös autópálya és Hegyeshalom között a határ felé, a 166-os és a 172-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A 168-as jelű Hegyeshalom kelet csomópontban egyébként nem lehet lefelhajtani helyette az M15-ös autópálya csomópontot, valamint a 160-as jelű Moson-Magyaróvár csomópontot lehet használni. Eközben az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszökület van érvényben. A 2-es főúton Récsák térségében az 55-ös kilométernél ideiglenes kapubehajtót építenek ki, a munkaterület mellett útszükületre és 40 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Balesetmentes közlekedés mindenkinek az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, Ed Sheeran kísért bennünket, mindjárt 3 óra van, jönnek a legfrissebb hírek, aztán senki sehová, hiszen az Álkezárral nosztalgiázunk, rögtön a hírek után jön a This is the World We Live In, de mindezek előtt egy hazai kedvenc következik, Márk és a Mencs megszerelem itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Page Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Page Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
2: Éjszakai fürdő a Harkányi vízi világban és sauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene. Fellép DJ Dominik és DJ Hessi.

0: Szella Szepti órában. Október 10-én Mázbazárt mesék címmel múzeumpedagógiai foglalkozás lesz a Solnay negyedben. Ez elsősorban a 4 és 8 év közötti korosztálynak szól, aminek során játékos formában ismerhetik meg a gyerekek a Solnay örökséget. Október 10-én füzetborító készítő műhely lesz a csempehajtogatás foglalkozásunk keretében, ahol Solnay mintájú füzetborítókat lehet készíteni. Október 10-én Solnay és Pécs címmel séta indul a belvárostól a Solnay negyedig, és ennek során megismerhetjük a Solnay családhoz kötődő helyszíneket, épületeket és izgalmas történeteket. Október 10-én Szűcs Krisztián érkezik a Solnay negyed E78-ba. Ő ugye a Heaven Street 7-ből lehet sokak számára ismert, úgyhogy ezen az alkalmon is lesznek Heaven Street 7 slágerek, de emellett a legújabb szólódalok és vers megzenésítések is elhangzanak, valamint az Utazás a kegyetlenbe című könyv novellái is meg fognak majd elevenedni ezen az estén.
1: Ez volt a programajánló.
2: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Október 16-án rendezik az idei Irány a PTE kultúrfesztet. Hétfőn már előfordulhatnak tartósan felhős időszakok. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptemberben új elnököt választottak a média tanács élére. Polyák Gábor jogász kommunikációs szakember tölti be a posztot, aki siklósi születésű, Pécset szerzett diplomát és számos szállal kötődik Baranyához. Az újonnan megválasztott elnök a Pécs Aktuálnak és a Pécsi Köznek adott exkluzív interjút, melyben a magyarországi sajtószabadságról, az elmúlt időszak vidéki nyilvánosságáról, média és nyilvánosság politikájáról is beszélt, épp úgy, mint a jövő terveiről. A teljes beszélgetés már elérhető a Pécs Aktuál hírportálon. A továbbtanulás előtt állókat várja a Pécsi Tudományegyetem az idei Irány a PTE kultúrfeszten, október 16-án a Solnay Kulturális Negyedben. Ezen a napon az érdeklődők egy helyen ismerkedhetnek meg a PTE valamennyi karával, egyetemi szervezetekkel és partnerekkel, így egy nagyszabású egyetemi nyílt napon vehetnek részt. Felvételi tájékoztató előadások, tanácsadások és tudományos bemutatók is lesznek. Találkozni lehet majd a PTE oktatóival és hallgatóival, akik kérdésekre is szívesen válaszolnak, és minden segítséget megadnak a továbbtanulással kapcsolatban. A rendezvényre a Kulturfest hivatalos oldalán lehet regisztrálni. Pótlólagosan mintegy 6700 gyermek kap még iskola kezdési támogatást. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter tájékoztatása szerint az érintettek ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből, melyben az arra jogosultak 50 ezer forintot kaptak a tanévkezdés megkönnyítésére. Az összeget most 15 napon belül kiutalják számukra. A támogatás második részlete november végéig érkezik a jogosultakhoz, 50 ezer forint értékű utalvány formájában. A férfi kézilabda NB1B-ben szombaton idegenben az Ózd otthonában lépett pályára a Tom Trans Komló. A meccsen 38-31 arányú borsodi győzelem született. Péter Szabó Dávid, a baranyaiak vezetőedzője a mérkőzés után azt mondta, csak részben tudták megvalósítani azt, amire készültek, és a 38 kapott gól nagyon sok. A Komló jelenleg a 11. helyen áll a tabellán. A következő fordulóban, október 17-én, a Veszprém U21-es csapata érkezik a Városi Sportcsarnokba.
2: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
3: Hétfőtől várhatóan egy hónapon át helyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárják. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál, a helyszínen útszűkület van érvényben. A 66-os úton Pécs belterületén egy víznyelő karbantartása zajlik, a helyszínen egy forgalmi sávot lezártak. A meteorológiai előrejelzések szerint hétfőn a napsütést már gyakrabban zavarhatják felhők egy hideg csepp érintésének köszönhetően,

0: Térségünkben többfelé tartósan felhős időre is számíthatunk. Jelentős csapadék nem várható, kisebb eső előfordulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad. Kora reggel 4, napközben maximum 26 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 3 óra múlt pontosan 4 perccel folytatódik a vasárnap délután. Jó rádiózást, a mikrofonnál H. Horváth László. Ahogy az lenni szokott, ma is jön a Pécs Café Light, izgalmas témákkal és még jobb dalokkal. Olyanokkal, mint Mark Morrison és a Return of the Mac, méghozzá 90-es évekből, előtte zenél az Alcazar.
1: 101 hét Best FM.

0: Escort.
1: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
2: Folytatjuk a tegnapi beszélgetést Halász Kingával, a Zsök kommunikációs munkatársával, főszerepben az októberi pécsi programokkal.
3: Október 13-án a Cella Szepti Hórában egy játékos szakkör lesz, aminek az a címe, hogy mit adtak nekünk a rómaiak. Ez elsősorban 5., 6., 7. osztályosoknak szóló történelmi interaktív szakkör, ami Szofiáne és a római birodalom mindennapjairól fog majd szólni. Október 14-én Kortalanul címmel egy múltidézést tartunk a Cella Szepti Hóra látogatóközpontban. Ezt nyugdíjasoknak szánjuk, és ez leginkább egy várostörténeti programként lehet definiálni. Október 14-én Lábas Viki érkezik a Kodály Központba, az Én Szívem Játszik címmel mutatja be az összművészeti estjét. A személyes történetein és a belső monológiaink keresztül pillanthatunk be az Y-generáció világába. Október 15-én Bezzeg az Én Időmben címmel klub délután lesz nyugdíjasok részére a Cella Szepti Hórában. Előadások, beszélgetések, művészetről, ókori szokásokról, gasztronómiáról, minden csütörtökön más-más témakört járhatunk körül ennek során. Október 16-án a Kodály Központ kulisszatitkai séta indul ismét, amikor is a Kodály Központ backstage-ébe pillanthatunk be, és megismerhetjük az összes kulisszatitkot. Október 16-án éjszakai tárlatjárat lesz gyerekeknek a Cella Szepti Hóra látogatóközpontban, amit összekötünk itt a labirintus ókori falai között egy kincskereséssel és ókori mesékkel egyaránt. Október 17-én a csempehajdogatás foglalkozáson ajándéktasakokat készíthetünk saját zsolnai mintás motívumokkal.
2: Rövidesen folytatjuk.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM.
1: Zárjuk a mai beszélgetést Halász Kingával, a Zsök kommunikációs munkatársával. Ugye ott tartottunk, hogy számos programot bemutattál a hallgatóknak. A kérdés az, hogy mi vár ránk még októberben?
2: Egészen október 17-ig látogatható még a Fondéria Egyesület elmúlt 21 című kiállítása a Pécsi Galériában. Róluk azt érdemes tudni, hogy ők egy pécsi székhelyű olasz-magyar alapítású társaság, aminek a célja a szobrászat és a hagyományos anyagmegmunkálás kultúrájának az ápolása. Október 20-án könyvesket címmel könyvklub indul a város szívében a Művészetek és Irodalom házában. Itt novellák, regények egyaránt terítéken lesznek, és az irodalmi téma ebben az évadban az a kert. Október 20-án és 21-én Ólafur Arnalds érkezik a Kodály Központba. Ő egy díjnyertes izlandi művész, és Magyarországon és a régióban csak és kizárólag Pécsett a Kodály Központban fog fellépni, ami igazán különlegessé teszi, hogy több mint 1 milliárd streameléssel rendelkezik, tehát rengetegen hallgatják a zenéjét, és 3-szor jelölték Grammy-díjra, bezsebelte a BAFTA-díjat, és leginkább stílusban elektronikus, ambient és klasszikus zene keveréke az, amit játszik, tehát mondhatjuk, hogy egy igazi világsztár, aki az országban egyedül a Kodály Központban látható és hallható, úgyhogy Ólafur Arnalds tehát október 20-án és 21-én a Kodály Központban. Október 21-én a Zsolnai negyedben Piszkos Freda felolvasó címmel egy jó kis műsort láthatunk, ez Kern András és Nyári Krisztián Rejtő Jenő műsora, ami egy jó kis irodalmi nyomozás, Rejtő Jenő legendáival, valóságával, egy szuper tangó harmonikással, és hát rengeteg humorral. Október 23-án ünnepi műsorral készülünk, a 48-as térnél koszorúzás lesz, beszédet mond Szag Gábor, Pécs alpolgármestere, Sashegyi Zsófia újságíró és Farkas József Csóbácsi forradalmár. Emlékezünk a jövőre egy közös beszélgetés során, és egy kerekasztal beszélgetés is lesz, ahol részt vesz Csíh Nagy Sándor filmrendező, aki a Mecseki Láthatatlanok című filmet rendezte, valamint Sashegyi Zsófia és Farkas József, a moderátor pedig Máté Zsolt történész lesz, és ezt követően le is vetítjük majd a Mecseki Láthatatlanok című filmet. Október 24-én Ave Sopiane címmel családi délután lesz a Cella Szepti Hóra látogató központban. Ennek során a gyerekek testközelből ismerhetik meg a római kori légiós felszereléseket, a korabeli hétköznapi életet és ruhákat is.
1: Kinga, köszönöm!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: No, innen folytatjuk hamarosan Kellys dalával, tőle szól a Trick Me. Előtte viszont jönnek a legfrissebb hírek és információk időjárással és közlekedéssel a felelős szerkesztőtől, Incanitól.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Pécsi fiatalok is pályázhatnak a Burza Hungarika ösztöndíj támogatásra. Holnap napközben akár 26 fokot is mérhetünk. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Pécs is csatlakozik a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz. A város honlapján már elérhető a részletes pályázati kiírás. Olyan szociálisan hátrányos helyzetű, a felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló vagy odakészülő fiatalok pályázatát várják, akik a város területén lakóhellyel rendelkeznek. A beérkezett igényeket kizárólag szociális rászorultság alapján bírálják el. A pályázatokat november 5-éig lehet benyújtani. Október 16-án rendezik az erőművek éjszakáját. Az országos programhoz Baranyában három helyszín csatlakozott. Pécsetta, Pétáv és a Tettyel forrásház ZRT, Mohácson a távhőszolgáltató telephelyére lehet ellátogatni. A vendégek a programon megismerhetik, hogyan működnek a mindennapi közművek, és milyen szerepet kapnak a megújuló energiaforrások. Az erőművek éjszakájának programjai regisztrációval látogathatóak, a jelentkezéseket a rendezvény honlapján keresztül várják. Siklóson is megtartotta foglalkoztatási fórumát a Baranya megyei kormányhivatal. Szeptember utolsó napján várták a munkáltatókat és az érdeklődőket az eseményre, amelyen a Pillér projekt jelenleg is elérhető támogatási lehetőségei kerültek fókuszba. A fórumon az is elhangzott, az Európai Uniós forrásból megvalósuló, már folyamatban lévő projektnek köszönhetően a siklósi járásban szeptember közepéig összesen 442-en részesültek valamilyen támogatásban. Lakossági fórumot tartanak októberben Komlón. A téma a Komló és Hosszúhetény közötti kerékpárút első ütemének tervismertetője, és a városi mobilitás, vagyis Komló fenntartható városi mobilitási tervének bemutatása. A fórumra október 14-én délután 4 órától kerül sor a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében. Újabb győzelmet aratott a PVSK Mecsekfűszért a férfi vízilabda NB1B-ben. A csapat a negyedik fordulóban szombaton az Asi DS-et fogadta, és 21-7 arányban legyőzte ellenfelét. A pécsiek eddig hibátlanul állnak a bajnokságban, 4 forduló után 4 győzelme van a csapatnak. A következő fordulóban idegenbeli mérkőzés jön a Tatabánya ellen.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
2: Hétfőtől várhatóan egy hónapon át helyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárják. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál, a helyszínen útszűkület van érvényben. A 66-os úton Pécs belterületén egy víznyelő karbantartása zajlik, a helyszínen egy forgalmi sávot lezártak. A meteorológiai előrejelzések szerint hétfőn a napsütést már gyakrabban zavarhatják felhők egy hideg csepp érintésének köszönhetően. Térségünkben többfelé tartósan felhős időre is számíthatunk, jelentős csapadék nem várható, kisebb eső előfordulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad. Kora reggel 4, napközben maximum 26 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A friss híreket, információkat követően már is folytatódik a Pécs Café Light, a mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László. Nem csak a

Sorokat hozom, hanem a témákat is, de ha már zenékről van szó, akkor mindenféleképpen meghallgatjuk a Halott Pénz egyik slágerét. Előtte Kellis játszik az új évezredből, szól már is a Trick Me. 101 hét Best FM.

0: legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: járok tovább.
1: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Testületi ülés volt a héten Komlón, ezzel kapcsolatban beszélgető partnerem Polics József polgármester.
2: Rengeteg rendkívüli testületi ülés van. Június 20-án volt az utolsó rendes testületi ülés, és most október 1-én a következő, és nem tudom garantálni, mert minden alkalommal vannak olyan döntést igénylő feladatok, melyek miatt tényleg itt most már hetente tartunk különböző szintű testületi üléseket. Most valójában nem volt túlzottan sok napirendi pont, 10 napirendi pont szerepelt a képviselőtestület előtt, és mivel rendes testületi ülés volt, ilyenkor az elmúlt időszakról egy csomó beszámoló készül, egy csomó testület elé kerülő olyan bizonysági döntésekről tájékoztatjuk a képviselőtestületet, amelynél átruházott hatáskörben hoztak a különböző bizottságok döntéseket, de hoztunk döntést olyan témában is, amely költségvetéshez kapcsolódik. Ilyen döntés volt a lakáscélú hitertörlesztési támogatásokról szóló önkormányzati rendeletnek a módosítása, mely elsősorban a 3%-os kormányzati lakástámogatási hitelekhez kapcsolódó önkormányzati támogatást rendezi. Itt valójában a fék annyiban változott, hogy nem előre 5 éves elkötelezettséggel hozza meg a döntést a képviselőtestület, hanem évenkénti támogatási igények odaítélésére kerül sor a költségvetési teherbíró képességnek a függvényében, de ez továbbra is mondhatom, hogy a 3 gyerekesek esetében ez a támogatás az 5 éves időtartam alatt összességében elérheti az 1 millió forintot. Akinek ilyen hitele van, a rendelet figyelembevételével nyújtsa be a támogatási kérelmét.
1: Rövidesen jövünk a második résszel.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Folytatjuk a beszélgetést Polics Józseffel, Komló polgármesterével, témánk, hogy a héten testületi ülés volt Komlón.
1: Bízom abban, hogy a testületi határozatokban megfogalmazott és a következő időszakra meghatározó feladatot jelentő kérdések megnyugtatóan fognak rendeződni a beszámolási időszakhoz kapcsolódó időben, és ebben minden érintett kolléga, legyen az hivatali dolgozó, legyen az vagyonkezelő, legyen az külsős konzorciumi partner, mindenki teljesíteni fogja az ebben a határozatban szereplő sok-sok feladatot, és ennek köszönhetően reményeink szerint minimalizálni, vagy nullára tudjuk csökkenteni a beruházásokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségét az önkormányzatnak, hisz itt összességében 6 nagy beruházásról beszélünk, amelyek szinte mindegyike megközelítette, vagy egy picit meghaladta az 1 milliárd forintot, és ezért is volt és van nagy jelentősége, hogy ezek a beruházások a fenntartási időszak megfelelő monitoringozással tudjanak a kontroll alá esni, mert ez garantálja a jogszabály szerinti működést és a jogszabály szerinti végrehajtást. Végül is ezt a sokat vitatott napirendet a jelenlévő 11 képviselő mindegyike támogatólag megszavazta, és bízom abban, hogy végrehajtás során is ilyen pozitív hozzáállással fogok tudni számolni mind a képviselők, mind a partnerek részéről, és akkor nem lesz probléma. A másik ilyen húsba vágó napirend volt a testület előtt, villamosenergia közbeszerzéshez kapcsolódó fedezet biztosítása, hisz le fog járni évvégén a jelenlegi szerződésünk, és ezzel a testületi döntéssel tudtuk megalapozni a következő közbeszerzési eljárást, amely az elkövetkezendő 2 évre fogja meghatározni nem csak az önkormányzatnál, hanem az önkormányzathoz kapcsolódó teljes intézményrendszernél a villamosenergia költségeket.
0: Polgármester úr, köszönöm! Gyengé!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Eddig tartott a Pécs Café Light, jövő héten szombaton a szokott időben folytatjuk. Most viszont meghallgatjuk a legfrissebb híreket délután 5 órakor, aztán jön a Coldplay dala Adventure of Lifetime a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Október 16-án rendezik az idei Irány a PTE Kultúrfestet. Hétfőn már előfordulhatnak tartósan felhős időszakok. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptemberben új elnököt választottak a média tanács élére. Polyák Gábor jogász kommunikációs szakember tölti be a posztot, aki siklósi születésű, Pécsett szerzett diplomát és számos szállal kötődik Baranyához. Az újonnan megválasztott elnök a Pécs Aktuálnak és a Pécsi Köznek adott exkluzív interjút, melyben a magyarországi sajtószabadságról, az elmúlt időszak vidéki nyilvánosságáról, média és nyilvánosság politikájáról is beszélt, épp úgy, mint a jövő terveiről. A teljes beszélgetés már elérhető a Pécs Aktuál hírportálon. A továbbtanulás előtt állókat várja a Pécsi Tudományegyetem az idei Irány a PTE Kultúrfesten, október 16-án a Zsolnai Kulturális Negyedben. Ezen a napon az érdeklődők egy helyen ismerkedhetnek meg a PTE valamennyi karával, egyetemi szervezetekkel és partnerekkel, így egy nagyszabású egyetemi nyílt napon vehetnek részt. Felvételi tájékoztató előadások, tanácsadások és tudományos bemutatók is lesznek. Találkozni lehet majd a PTE oktatóival és hallgatóival, akik kérdésekre is szívesen válaszolnak, és minden segítséget megadnak a továbbtanulással kapcsolatban. A rendezvényre a Kultúrfest hivatalos oldalán lehet regisztrálni. Pótlólagosan mintegy 6700 gyermek kap még iskola kezdési támogatást. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter tájékoztatása szerint az érintettek ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből, melyben az arra jogosultak 50 ezer forintot kaptak a tanévkezdés megkönnyítésére. Az összeget most 15 napon belül kiutalják számukra. A támogatás második részlete november végéig érkezik a jogosultakhoz, 50 ezer forint értékű utalvány formájában. A férfi kézilabda NB1B-ben szombaton idegenben az Ózd otthonában lépett pályára a Tom Trans Komló. A meccsen 38-31 arányú borsodi győzelem született. Péter Szabó Dávid, a baranyaiak vezetőedzője a mérkőzés után azt mondta, csak részben tudták megvalósítani azt, amire készültek, és a 38 kapott gól nagyon sok. A Komló jelenleg a 11. helyen áll a tabellán. A következő fordulóban, október 17-én, a Veszprém U21-es csapata érkezik a Városi Sportcsarnokba.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Hétfőtől várhatóan egy hónapon át helyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárják. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál, a helyszínen útszűkület van érvényben. A 66-os úton Pécs belterületén egy víznyelő karbantartása zajlik, a helyszínen egy forgalmi sávot lezártak. A meteorológiai

0: Előrejelzések szerint hétfőn a napsütést már gyakrabban zavarhatják felhők egy hideg csepp érintésének köszönhetően. Térségünkben többfelé tartósan felhős időre is számíthatunk, jelentős csapadék nem várható, kisebb eső előfordulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad. Kora reggel 4, napközben maximum 26 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A friss híreket, információkat követően érkezik már is több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen, ráadásul jó nagy a merítés, ugyanis a 90-es évektől egészen napjainkig válogatunk. Biztosan hallható lesz majd többek között Tom Novi és Lima közösse a Take It, míg a sort kezdi a Coldplay Adventure of Lifetime.
1: 101.7 Best FM.

Nem magam, pedig körülöttem lassan már mindenki ugyanolyan. Elmesélhetném azt is, hogy milyen érzés, ha jön a kérdés, miért vagyok ugyanabban, amiben tegnap. Aki meg nem érdemli meg, az mindent megkap. Yeah.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja, így is te

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM.
1: Hamarosan jönnek az időjárás legfrissebb hírei, addig is várom a közlekedési infókat SMS-ben és Viberen keresztül. A számom este 06:30 889 101.7-es, és hogy a folytatásban mi vár ránk, már is mondom, többek között a Black Eyed Peas, a Pundani Massive, illetve most a Red Hot Chili Peppers, ez már az Under the Bridge a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem szól.

0: és a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és lesz még valaki.
1: Élvezd,
0: ha unnak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élveszt, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: oldal. Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felején

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Továbbra is folytatódik az indián nyár, holnap reggel 5-6, napközben a 24-25 fok a jellemző, kicsit felhősebb lesz az idő, ugyanakkor nem kell számítanunk csapadékra. Aztán kedden és szerdán még marad a 24-25, esetleg 26 fok, csütörtökön viszont jön egy hideg front, széllel és esővel 4-6 mm csapadékot mondanak, ott még napközben 21 fok lesz, pénteken már csak összességében 12-13 fokot mérhetünk. Az időjárás legfrissebb hírei után Nagy Adrival folytatjuk, szól az államkép a Best FM-en.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Fejlesztik a Duna-Budapesti part szakaszát, pénzérmére került a Pumi, jön a lehűlés. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Még néhány napig kitart az indián nyár, a hét második felében azonban markáns lehűlés érkezik. Csütörtökön nyugat felül megvastagszik a felhőzet, egyre több felé várható eső zápor, helyenként zivatar, és az erős szél is feltámad. Pénteken jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután már csak 15 fok körüli csúcsértékeket mérhetünk. További infók az időjárásról a hírblokk végén hallhatók. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti part szakaszát és kikötőit. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, jelenleg a meder használat az állam, a part használat Budapest kezében van. A rövid távú kikötői szerződések miatt pedig elmaradtak a fejlesztések. A tervek szerint egy fele-fele arányban állami és fővárosi tulajdonú társaság kezelni egységesen a rendszert. A hajózásból származó nyereséget a rakpartok és környezetük rendezésére, valamint élhetőbb közterületek kialakítására fordítanák. A Pumi került a Magyar Nemzeti Bank legújabb emlékérméjére. Az Állatok Világnapján kibocsátott 5000 forint névértékű érme a Magyar Pásztor és Vadász Kutyákat bemutató sorozat 7. darabja. A jegybank szerint a Pumi a puli intelligenciáját a terrierek bátorságával és mozgékonyságával ötvözi. Az érmét elsősorban gyűjtőknek szánják, nem mindennapi fizetésre. Második világháborús légvédelmi repeszgránátot találtak járókelők a Margit-szigeten. A Magyar Honvédség tájékoztatása szerint a sérült gyújtószerkezetű 8 cm-es robbanótest mellett 3 stabilizátor szárny is előkerült. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére 200 méteres körzetben lezárta és kiürítette a területet. A korlátozást azóta feloldották. A tűzszerészek a gránátot elszállították és megsemmisítik. Szombaton a Szabadsághídnál is világháborús robbanótest került elő. Súlyos pénzügyi szabálytalanságok miatt bűnösnek találta a Manchester City-t a Premier League független fegyelmi bizottsága. A testület szerint a klub éveken át fiktív szerződésekkel torzította pénzügyi

0: 20 és 25 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Aki minket hallgat, a következő 120 percben chill, lounge és deep house mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.
2: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night.

that thing.

0: életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál. Whiteboy.
1: Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Öttel emelkedett megint az a mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon, mixcloud.com/DJ White Boy. Ezt tessék keresni.

még egy picikét a lemezjátszóknál. Én White Boy, aztán utána egy órán keresztül DJ Németi, vasárnapi rezidensok, aki az előző órához hasonlóan a következő 60 percben is chill, lounge és deep house darabokat fog majd mixelni, úgyhogy nagyon-nagyon picike szünet, és héttől folytatódik a Night Shift itt a Best Time.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Éjszakai fürdő a Harkennyi vízivilágban és szaunavilágban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene. Fellép DJ Dominik és DJ Hesi. Bővebb információ www.harkennyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Sök kommunikációs munkatársától.
2: Október 9-én és 10-én Lego kaland lesz a Cella Szepti Hóra látogató központban. Ezen a két napon összesen 80 ezer Lego kocka segítségével fogunk építeni a közönség bevonásával, tehát lehet jelentkezni is, és az 1600 éves Péter Pál sírkamra ikonikus fal festményét fogjuk ebből a sok ezer Lego kockából kirakni a Cella Szepti Hórában. Október 10-én Mászbazárt mesék címmel múzeumpedagógiai foglalkozás lesz a Solnay negyedben. Ez elsősorban a 4 és 8 év közötti korosztálynak szól, aminek során játékos formában ismerhetik meg a gyerekek a Solnay örökséget. Október 10-én füzetborító készítő műhely lesz a csempehajtogatás foglalkozásunk keretében, ahol Solnay mintájú füzetborítókat lehet készíteni. Október 10-én Solnay és Pécs címmel séta indul a belvárostól a Solnay negyedig, és ennek során megismerhetjük a Solnay családhoz kötődő helyszíneket, épületeket és izgalmas történeteket. Október 10-én Szűcs Krisztián érkezik a Solnay negyed E78-ba. Ő ugye a Heaven Street 7-ből lehet sokak számára ismert, úgyhogy ezen az alkalmon is lesznek Heaven Street 7 slágerek, de emellett a legújabb szólódalok és vers megzenésítések is elhangzanak, valamint az Utazás a kegyetlenbe című könyv novellái is meg fognak majd elevenedni ezen az estén.
1: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Szállodák stabilan, magánszállások mínuszban. Pestistől tartanak Szibériában. Száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, bár.

0: mutatói ugyanakkor szintén romlottak. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája. Ez rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatást, közölte a szakállamtitkár. Horváth Péter szerint a stratégia kulcseleme az oktatás, és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül 3 kiemelt területtel: egészség, környezet és technológia. Második világháborús légvédelmi repeszgránátot találtak járókelők a Margit-szigeten. A Magyar Honvédség tájékoztatása szerint a sérült gyújtószerkezetű 8 cm-es robbanótest mellett 3 stabilizátor szárny is előkerült. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére 200 méteres körzetben lezárta és kiürítette a területet. A korlátozást azóta feloldották. A tűzszerészek a gránátot elszállították és megsemmisítik. Szombaton a Szabadsághídnál is világháborús robbanótest került elő. Pest is gyanú miatt zártak le egy kórházat Szibériában, miután meghalt egy 28 éves kutatónő. Sajtóértesülések szerint a nő bubópestissel fertőződhetett meg egy orosz-mongol határvidéki expedíció során. A régióban 189 embert különítettek el, a hatóságok azonban egyelőre csak veszélyes fertőző betegségről beszélnek. A pest is gyanút hivatalosan nem erősítették meg. A bizonytalanság miatt sokan megrohamozták a gyógyszertárakat, egyes helyeken az antibiotikumok is elfogytak, a fertőzés körülményeit vizsgálják. Száraz idővel kezdődik a hét éjszaka, ugyan észak felől fátyol felhők érkezhetnek, esőre azonban nem kell készülni, a szél is gyenge marad. Hajnalra többfelé erősen lehűl a levegő, a fagyzúgos helyeken gyenge fagy is lehet. Hétfőn sok napsütés várható, délután pedig tovább csökken a fátyol felhőzet. Kedden is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem valószínű, reggel 0 és 12, délután 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A lakhatásért tüntettek a spanyolok. Rendhagyó kiállításra készül a Néprajzi Múzeum. -3 fok volt hajnalban Nyírtason. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Megérkezett az ősz eddigi leghidegebb reggele, -3 fokot mértek ma hajnalban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtason. A Hungaromet szerint továbbra is nagy a napi hőingás, több helyen 20 foknál is nagyobb a különbség a hajnali és a délutáni értékek között. Zabarban 24 óra alatt 26,1 fokos ingást mértek. Miközben hajnalban már fagyott, tegnap délután szinte nyárias idő volt. Baján 25,9 fokig emelkedett a hőmérséklet. Személyes fotókon és történet

0: és programot mutatnak be, amelyekért a nyári szezon után is érdemes felkeresni a tó környékét. A cél, hogy megmutassák, hűvösebb időben is bőven akad felfedezni való a Balatonnál, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a szövetség elnöke.
1: Ősszel is rengeteg színes program várja az embereket. Természetesen teljesen más struktúrában zajlanak ilyenkor az események, ezért is választottuk azt a nevet, hogy B-terv, és hogy 100 ilyen programot sorolunk fel október 1-e és december 31-e között. Nem is nehéz ennyi programot találni, sőt, ennél jóval többet tudunk találni, és ennek megfelelően szeretnénk motiválni a vendégeinket, hogy bizony érdemesen indulni a Balaton irányában az ősz folyamán is.
0: Tízezreket vitt utcára a spanyol lakhatási válság. Mintegy 50 városban tüntettek a megfizethető lakásokért, az alacsonyabb bérleti díjakért és a kilakoltatások ellen. Madridban 4 menet találkozott a belvárosban. Több nagyváros központjában már sátortáborokat is felállítottak a demonstrálók. Nyugodt, száraz idővel indul a hét, éjszaka-észak felől fátyol felhők érkeznek, csapadék azonban nem várható. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl le a levegő, a fagyzugos helyeken azonban gyenge fagy is előfordulhat. Hétfőn sok napsütésre, fátyol felhő, száraz időre számíthatunk, délután pedig csökken a felhőzet. Kedden túlnyomóan napos idő várható, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet hajnalban 0 és 12, délután 20 és 25 fok között várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenéket, csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Ennyi volt nagyjából a hétvége, pontosabban az utolsó 4 órája kezdődik, ehhez hoztam a legjobb zenéket, és már indítom is a sort. Szia, kezd! Ez a Chandelier!
2: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és hoztam egy olyan dalt, ami szó szerint felrázza a kedélyeket, felborítja az egész szobát, és lüktetést hoz az életünkbe. És akik néztek régen sorozatokat, és mondjuk benne volt a Kaliforniába jöttem is, hát azok találkoztak mind a két szereplőnkkel, DJ Jazzy Jeff és a The Fresh Prince, azaz Will Smith, jön a Boom Shake the Room!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy olyan trió, akik egyenként is atomvilágsztárok voltak, és bármihez nyúltak, hát szerintem úgy nagyjából dobogóra, de inkább az első helyre jutottak. De amikor összeálltak, na akkor lettem kemény szerzemény belőle. Rihanna, Jay-Z és Chris Brown. Érkezik az Umbrella. Mostanában mondjuk hálazének nem lesz rá szükség.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő hölgyemény megnyert egy tehetségkutatót, azt hiszem, hogy Angliában, Britain's Got Talent vagy valami hasonló, aztán utána az első dala, hát egyben a legnagyobb dobása is lett, főleg úgy, hogy kiegészült Flo Rida-val is, és a rossz fiúkról énekelt, mert ugye minden nőnek valamilyen szinten a rossz fiúk kellenek. Alexandra Burke, Bad Boys, Flo Rida-val kiegészülve, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, elnézést kérek előre is, mert ilyenkor 9 óra előtt már egy picit azért lightosabbat kéne játszani, kicsit megnyugodjunk, elsimuljanak az idegek, és a többi, és a többi, és a többi, de egyszerűen nekem nem megy, és ezért már hozom is a következőt, ami nem más, mint a Nightcrawlers és a Push the Feeling On. Mindenki ismeri, és legalább egyszer mindenki bulizott rá.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Fejlesztik az EÁFA rendszert. 9 éve nem talált legyőzőre, most pedig kikapott az ázsiai játékokon a legendás japán birkózó. Jobbára száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A felhasználók tapasztalatai alapján fejleszti tovább az EÁFA rendszert a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egy felmérésben arra voltak kíváncsiak, hogy hogyan működik a rendszer a gyakorlatban, mi vált be és min érdemes még változtatni. A visszajelzéseket a következő fejlesztéseknél is felhasználják, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá váljon az ÁFA bevallás. A részletekről Linz Mayer Szilviát, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetőjét kérdeztük.
2: Az EÁFA rendszernek az a célja, hogy segítse, támogassa, és mindenképp egyszerűsítse az adózóknak a terheit. Hogy ez még gördülékenyebben menjen, a NAV egy kérdőívet tett közzé, kérte a könyvelőket, az adószakmát, illetve a szoftverfejlesztőket, hogy töltsék ki a kérdőívet, segítsék azt a munkát, hogy még jobb, még gördülékenyebb legyen az EÁFA rendszer. 2000 vélemény beérkezett, ezek kiértékelése jelenleg is folyamatban van.
1: Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálata leégett Radostyáni Református templom és

0: a Dirtl szoknyája. Az erről készült felvételek pedig sorra jelentek meg a közösségi médiában. Véget ért egy elképesztő sorozat. 155 győztes meccs után kapott ki a japán birkózó legenda Fujinami Akari. Az olimpiai és kétszeres világbajnok 9 éve nem talált legyőzőre. Az ázsiai játékokon azonban az észak-koreai Son Il-sin tussal verte az 57 kilósok között. Észak felül fátyol felhőzet érkezik, így derült vagy fátyol felhős, csapadékmentes idő várható, gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet, míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében, nagyobb városokban ennél néhány fokkal enyhébb lesz az idő, akkor a reggeli órákban. Hétfőn derült vagy fátyol felhős, napos, száraz idő várható, a délutáni órákra csökken a fátyol felhőzet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Én Big Falvi Tomi vagyok. A Biki és 9 óra múlt pontosan 3 perccel, ami azt jelenti, hogy valamivel kevesebb, mint 3 óránk van hátra ebből a napból. Úgyhogy húzzunk bele, én azt mondom, nem is húzom az időt. Jön Segi, ez a Hey Sexy Lady.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM. A legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azért van pár egyszerű dal a világon, ilyen például a Barbra Streisand, vagy mondjuk a Hey Ya az Outkast-től. Na meg a következő, ami nem más, mint a Baha Men és a Who Let the Dogs Out. Egy nagyon egyszerű dal, egy nagyon egyszerű ritmus, és nagyon egyszerű szöveg, viszont, ami nagyon fontos, egy nagyon jó refrém. Who Let the Dogs Out? Most itt a Best FM-en. Who Let the

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy a következő dalnak köze van a filmhez, de a szerzők elmondták, hogy egyáltalán semmi, nothing, nichts. Ennyi Deep Dish, Flashdance érkezik most nálunk, és mindenki arra asszociált, hogy ez valamit tartalmaz, ugyebár a Flashdance című filmből, de nem. Viszont a zene nagyon jó, élvezzük, és indítom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal 2007-ben jelent meg, és a címe Britney Spears-től a Gimme More, a Blackout albumról, és rögtön megszületett vele az egyik legismertebb Britney mondat is, ami nem más, it's Britney bitch. Elnézést kérek mindenkitől, akinek ez mondjuk sértette a fülét, de hát ez van, a világ egyik leghíresebb mondata lett. Egy, Britney Spears, Gimme More, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a brit énekesnő tulajdonképpen egy komplett motivációs üzenetet csomagolt néhány percbe. Légy bátor, erős, bölcs, és állj készen arra, amit az élet eléd dob. Az kemény, viszont óriási nagy igazság, és nagyon jó a dal. Ez Desiree és a You Gotta Be.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Túl vagyunk a legszárazabb nyáron, több pénzt kaptak a gazdák, elkészült az ország innovációs és tudományos stratégiája. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték az országot. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket. Amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban. 20 évente egy volt, most lehet, hogy 20 évente 5-6 nagyon extrém nyarunk lesz.
1: Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája. Ez rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatást, közölte a szakállamtitkár. Horváth Péter szerint a stratégia kulcseleme az oktatás, és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül 3 kiemelt területtel: egészség, környezet és technológia. Több pénz jutott a gazdáknak az idei első fél évben. Az Agrárgazdasági Intézet összesítése szerint 666 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatást fizettek ki, 63,7 milliárddal többet, mint egy évvel korábban. Az összeg kétharmadát a magyar költségvetés, harmadát uniós forrásokat.

0: azonban nem kell készülni. A szél is gyenge marad. Hajnalra többfelé erősen lehűl a levegő a fagyzúgos helyeken, gyenge fagy is lehet. Hétfőn sok napsütés várható, délután pedig tovább csökken a fátyol felhőzet. Kedden is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem valószínű, reggel 0 és 12, délután 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét vagy éjszakát, kinek hogy tetszik, mindenkire rá van bízva. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, remélem tetszik a zenei felhozatal, és remélem, hogy itt vagytok velem éjfélig. Most jön a Scissor Sisters, ez az I Don't Feel Like Dancing.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, üdv mindenkinek, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jön a segítő jobb kéz azoknak, akik teljesen, de teljesen nem tudják, kit mikor kell felköszönteni névnapja alkalmából. Na, vágjunk is bele! Kérem szépen, holnap Aurél névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Attillákat, az Eteléket, a Flaminákat, a Palmirákat, a Pálmákat, a Tulipánokat, és még sorolhatnám, de ilyen név tutira nincsen nálunk. Na mindegy, egy a lényeg, mindenkinek boldog névnapot előre is, akinek van ilyen családtag vagy ismerős, az mindenféleképpen holnap reggel tegye a dolgát. Sophie B. Hawkins is teszi, ez a Right Beside You.

Best FM, a legjobb zenék. Nagyon ritkán fordul az elő, hölgyeim és uraim, hogy egy dalt ugyanannak az előadónak egy másik dal dobja le a trónról. Viszont az Outkast-tel ez megtörtént. Én tényleg nem értem. Egyszerűen nem tudom, hogy az Outkast-et miért szerették ennyien, de elfogadom. A Héjá volt az első, utána jött a The Way You Move, és ez puff, lerúgta a Héját. Ennyi, jön most itt nálunk is a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mr. Bombastic, we are the bombastic, romantic, fantastic lover.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a zenekar, vagy banda, vagy nevezzük bárminek, akik egyszerűen addig voltak jók, amíg volt női tagjuk, és pont kész. És kik ők? Hát persze, hogy a Black Eyed Peas. Ez a Meet Me Halfway.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Molnár Ferenc Karamell után érkezem most a Savage Garden. Az a Savage Garden, ami eléggé megosztó volt. Volt, aki nagyon szerette, volt, aki nem, és én megmondom őszintén, hogy a második kategóriába tartoztam. Viszont ezt a dalt én is nagyon szeretem. Jön az I Want You.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és hát elmúlt 11 óra, ami azt jelenti, hogy nagyon vadul húzunk a karácsony meg a tél felé, és ennek én annyira nem örülök. Na mindegy, nem menjünk bele. Jön Robbie Williams és a Rock DJ.
1: Ez a Night Shift a

0: vagytok a péter.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: What guys talk about, you know, the finer things in life.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nézzük, hogy milyen időjárást hoz nekünk a holnapi nap, és már bele is vágok. Reggel 6 fokra ébredünk, mindenki nyugodja meg. Volt olyan, amikor mínusz 8,6 fok volt ebben az időszakban. Na, ennyit erről. És kérem szépen, 23 fok lesz napközben, az nem rossz, viszont lesz egy kis felhő az égen, de legalább nem lesz eső, nincs csapadék. És ez jó, ez maradjon így, és akkor én teljesen boldog vagyok, meg szerintem még sokan vagyunk így vele. Na meg Whitney Houstonnal is, hiszen jön az I'm Every Woman, és ez egy nagyon jó dal. Ennyi.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az az úriember, aki párját ritkítja. Hogy miért mondom ezt? Mert nagyon kevesen vannak, akik saját maguknak írják a dalszöveget, viszont Nio így volt vele. Pontosabban ő még azelőtt dalszövegíró volt, hogy egyáltalán befutott volna, mint zenész. Viszont most jön a debütáló dala, ami nem más, mint a Sexy Love. Most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. A lényeg ezeket megkeresni, ezeket lecsekkolni, végiggörgetni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni, tessék. Nagyon szépen köszönjük előre is Mark Ronson és Amy Winehouse-en a folytatásban, ez a Valerie.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára, és ilyenkor azt szoktam mondani, hogy egy hét múlva találkozunk, hát de most nem, hiszen holnap is én jövök, úgyhogy mindenkinek jó pihenést, jó éjszakát, szép álmokat, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, holnap este 8-kor találkozunk, addig is, ciao ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Itt FM, a legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

reggel. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb

Yeah, come on. Best FM.